0: Köszönöm szépen! Hamon Borgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Estás escuchando Kinokio Rockstar.